0: pieśnie.
1: Osora, łatwierna, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora, szora